leszek tud a csatad a nyárt, a nyárt a fotni csíne. Hát így megy a stápon is. Szóval rejlen, lehjele, mert vahar na rép legyen. Darnson érdenek egy.